A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 1500 ember érintett az aszbeszt szennyezésben, átalakul a szakképzés, jövő hétre csúszik a Balaton átúszás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Előrelépés történt a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. A jelentések szerint a legnagyobb szennyezés a szombathelyi Oladi platón volt, ahol 12 kilométeres útszakasz és mintegy 1500 ember érintett, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kormány arról döntött, hogy innen eltávolítják az úzott követ. A kormányhivatali mérések szerint azonban máshol nem indokolt az azonnali beavatkozás. Az is elhangzott, a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Döntés született a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés. A segítőkutyák kapcsán arról döntött a kormány, ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet, ennek érdekében arról határoztak, hogy a gyártóknak egy QR kód segítségével részletesen kell tájékoztatni a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Leállás jön a kormányablakoknál a hétvégén, az ügyfélkaput és a DÁP-ot sem tudjuk majd használni egy előre tervezett karbantartás miatt. A következő két napban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütésre van kilátás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. Késő délután azonban hideg front érkezik, így már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Késő estére csak 24 fokig hűl le a levegő. A hétvégén is előfordulhat többfelé eső, zápor, de szombaton 30, vasárnap 33 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Ma éri el csúcspontját a hőség, de este több helyen is kialakulhatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mintegy 200 ezeren támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen, 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. A gyerekek változatos programokon vehetnek részt, a többi között sport, robotika, meseterápia, művészetek és kézműves tematikájú foglalkozásokon várják őket. Ágyi Poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyes. Teljesen felmelegedhet. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Rekordáron több mint 50 millió dollárért, átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az eddigi egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 táras kézi fegyvert találtak. A jármű vezetőjét őrizetbe vették. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. hasonló hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Pulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ezt csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak, figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek kell jelezni. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartóztatott a bíróság. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, köztük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazon alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda. A német hatóságok június 10-én tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rocktörténelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szavárfül Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A délies szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, végre péntek van, július 17-e, sok boldogságot az Elekeknek, az Endréknek és a szülinaposoknak. 6 óra múlt 11 perccel, Max M. Levente vagyok, a Counting Crows zenél már is, és itt lesz még nem sokára Jerry Halliwell, illetve George Michael is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 17-én az Emoji világnapon. Az első modern emojikat a 90-es évek végén fejlesztették ki Japánban.

Maga a szó a japán e, mint kép, és moji, mint karakterszavak összevonásából származik. Az apró piktogramok már a digitális kommunikáció szerves részévé váltak. Gyorsan keresek egy emojit az Amazing dalcímre, amely George Michael-é. Ezzel megy tovább a péntek reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma lesz a héten a legmelegebb, 31-37 fok közé melegszik a levegő. A délután második felében nyugaton egy közeledő hidegfront miatt már kialakulhatnak záporok, zivatarok is újból. Részletek a hírekben, fél hét után Elisa Keys dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ágyi poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A háziállatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfenek lett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Hulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbítja az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ez csak azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az ideiglenes védelmi státusz révén az érintettek kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A délies szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Forró péntek előtt állunk, 31-37 fok közé melegszik a levegő. Sokat süt a nap, de aztán a délután második felében nyugatról jön egy hideg front, záporokat, zivatarokat hozva. A hétvégén is marad a meleg, változékony idő, és maradnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. A Coldplay-en a sor, Adventure of a Lifetime a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra, jöjjenek a legfrissebb információk. Július 17-e péntek, az Elekeket és az Endréket a legfrissebb hírek alatt is föl lehet köszönteni egy üzenettel, én azt, ha jön, be fogom olvasni. És készülök olyan klasszikusokkal, mint a De La Soldala. És hozom a New Level Empire-t is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, ide várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 30 50-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu, vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ágyi poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar-szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Pulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A délies szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét utolsó munkanapján. Jó készülődést, jó utat annak, aki már elindult, és hát jó pihenést kívánok a szabadságolóknak. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában a Toto klasszikusát, az Afrikát is meghallgatjuk majd Carl Wolftól. Jön Kenny Dope és a The Bucketheads a Bombal, de csak a Deep Dish után Flashdance, a Besten, jó reggelt!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 17-én, azon a napon, amelyen 1954-ben megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai Kalifornia államban. Disneyland után pedig irány Afrika, még több érdekesség a mai napról kicsit később. A Totó dalát most Carl Wolf tolmácsolásában halljuk, itt a Besten. Jó reggelt!

0: we'll get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék a héten. Ma lesz a legmelegebb, 31-37 fok között a maximum, este hideg front jön nyugat felől zivatarokkal. Részletek a hírekben, aztán Michael Jackson és a Remember the Time hozzá újból a 90-es és 2000-es éveket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ágyi poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Pulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A délies szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július 17-én pénteken. Endre Elek napja van, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 106 évvel ezelőtt ezen a napon született Nils Bohlin, svéd mérnök, az autók hárompontos biztonsági övének kifejlesztője. 1935-ben ezen a napon született Donald Sutherland, kanadai színészóriás, a Piszkos 12, a MESH, a Kelly hősei, vagy az Éhezők viadala filmek sztárja. 1947-ben a mai napon született Camilla, brit királyné, Károly király felesége. ...1952-ben ezen a napon született David Hasselhoff, amerikai színész, rendező, énekes, a Knight Rider és a Baywatch című sorozatok legendás főszereplője. És 1971. július 17 megszületett Jared Cords, az amerikai PM Down duó egyik fele. Sok boldogságot az ünnepelteknek még egyszer. 0620 55 55 155 a számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Korábban baleset történt az M31-esen az M3-as felé vezető oldalon. Egy autószállító tréler felborult és egy teherautóval ütközött. A 4-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a legfrissebb hírek alatt is. 0620 55 55 155. Rögtön 8 óra. A hírek után folytatjuk többek között a Backstreet Boys-al. És Rúzsa Magdival is. Tartunk tehát egy rövid szünetet, aztán újból a legjobb zenéké az éter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum. Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban.

0: A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ágyi poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Pulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 táras kézi fegyvert találtak. A jármű vezetőjét őrizetbe vették. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A délies szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élünk Ön egy Madonna feldolgozással a Madhouse-tól. Like a Prayer, egyébként Madonna új rekordot állított fel, még senki nem jutott el odáig, hogy a 10. nagylemeze is listavezető pozícióban nyisson. 4 perc elmúlt 8 óra, jó reggelt, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Július 17. péntek, Endre Elek napja, engem Max Levent-ének hívnak, ez pedig a
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, vasárnap VB döntő, és hát ó, a régi szép idők, amikor kinkeservesen végig kellett várni a játékosoknak az első félidő végét, ivószünet nélkül, aztán alig maradt 15 perc, és már kezdődött is a második félidő. Na hát most jó nagyokat lehet pihenni a VB döntőben is, sőt, csak ott lehet igazán nagyokat pihenni, mert hogy a félidei show miatt a 15 perces szünet akár fél órásra is nyúlhat, a színpadon pedig Madonna, Shakira, a BTS és talán még a Coldplay is feltűnik. A menetrend pedig július 18 szombat, este 11 óra Franciaország-Anglia bronzmeccs, és július 19 vasárnap este 9 Spanyolország-Argentina döntő. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót, ez pedig már a Basti is lágere, a Pompei itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. A meteorológia tegnap még ma estére prognosztizálta az érkező hidegfrontot záporokkal, zivatarokkal. Ez most úgy néz ki, éjszakára csúszik, de hogy pontosan mire számíthatunk és milyen időnk lesz hétvégén, kiderül mindjárt. Jönnek a legfrissebb hírek. Fél kilenc után pedig ott folytatjuk, ahol az imént abba hagytuk, a Backstreet Boys-zal, csak a tengeren innen. Take That, Relight My Fire mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ágyi poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfenek lett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Hulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és jármű alkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 tároskézi fegyvert találtak. A jármű vezetőjét őrizetbe vették. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A délies szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Melegünk lesz ma, jóval 30 fok fölött a maximum, 30-37 fok között alakul a hőmérséklet országszerte, és jön a hidegfront. Késő délután, kora este nyugat felől záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb széllökésekkel. Mindez holnapra átvonul felettünk, és folytatódik a változékony, meleg nyári idő. És folytatódik az óra egy újabb 90-es évekbeli slágerrel. Jön Sheryl Crow és az All I Wanna Do.
1: Best FM.

0: Now who the hell are you?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es éve

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ágyi poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Pulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A délies szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, július 17-ét mutat a naptár. A mai péntek az Endrék és az Elekek névnapja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Ebben az órában olyan kedvencekkel készültem, mint a No Doubt féle It's My Life, vagy a Red Hot Chili óriási slágere az Under the Bridge. De érkezik nem sokára Mark Morrison, mindjárt Taylor Swift, az órát pedig a Planet Funk indítja. Chase the Sun, 5 perc elmúlt 9, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. Nyár van és péntek, és ez egyet jelent azzal, hogy délutántól erős lesz a forgalom újból az M7-esen a Balaton felé, de ha már most is dugó van valahol, vagy nagy isten baleset, várom az infót 0620 55 55 155, ami biztos, hogy jelenleg is óriási a dugó az M1-esen Budapest felé Tatabánya előtt. Jó utat, kitartást, ez már Mark Morrison dala, Return of the Macabeston.

Best FM, a legjobb zenék, a Red Hot Chili Peppers óriási slágere szólt az Under the Bridge. Híd alatt, híd alatt, na de az egy másik dal. Szóval a híd alatt hűvös van, és árnyék. Ez jól jöhet ma, mert hogy 30-37 fok közé melegszik a levegő. Kánikula lesz, ugyanakkor estétől hideg front jön nyugat felől, záporokkal, zivatarokkal, erős széllel. A folytatásban pedig egy újabb kedvenc a 90-es és 2000-es évekből, a No Doubt-tól. It's My Life hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.

Ezt a fem a legjobb zenék. Jön a Balaton dala az őt átúszni készülőkhöz. Itt nélküled, here without you, mert hogy a hétvégére tervezett Balaton átúszás elmarad, de hogy pontosan mikor lesz megtartva, az még nem ismert.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha volt már nyaralás, vagy még nem, akkor is utazunk együtt, 10 után, méghozzá világ körül, a Daft Punkkal. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, jön majd a kompakt diszkó is. Ez lesz a Te meg én, na és a legjobb zenék 10 után is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. 2 lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ágyi Poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Hulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 tároskézi fegyvert találtak. A jármű vezetőjét őrizetbe vették. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A délies szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A franciák, az angolok, a spanyolok és az argentinok a fókuszban a következő két napban. Holnap bronz meccs a VB-n este 11-től Franciaország-Anglia, vasárnap pedig a döntő este 9-től Spanyolország-Argentina, de azt hiszem, hogy ezt a négy országot leszámítva, akik a legjobb négy közé jutottak is, a világon mindenhol nagy figyelmet kap a következő két napban a foci. Nálunk pedig az ezredforduló legjobb dalai a fókuszban, most is Daft Punk, Around the World a Besten.

0: Next FM, a legjobb zenék. Elmarad a hétvégi Balaton átúszás a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján. A szervező, a Budapest Sportiroda balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszás a mostani hétvégén nem kerül megrendezésre. Holnap ugyanis egy hidegfront miatt élénk időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható, vasárnap egy újabb közeledő hidegfront előtt labilis légköri viszonyok, illetve a délnyugati szél miatt újabb erős hullámzás várható. Az esemény tervezett új időpontja július 25 szombat, tehát a következő hétvége. Az új időpont véglegesítése július 23-án csütörtökön esedékes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zené.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 30-37 fok közötti kánikulára kell ma készülni, úgyhogy nem csak a CNC Music Factory miatt fogunk izzadni. A délelőtt utolsó órájában szól majd a Gonna Make You Sweat, és itt lesz Dr. Béres Király Viktorral.

0: Hívható SMS Viber 0620 5555 155 rögtön 11 óra. A friss hírek vannak soron, aztán újból a legjobb zenék jönnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A közlekedésbiztonságról indult társadalmi párbeszéd. Top 50-es magyar bűnözőt fogtak Szlovákiában. Földrengés volt Új-Zélandon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul, nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás. Emellett mozdonyok, kocsik, hívszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebességellenőrzés és az e-rollerek. Több civil áldozata is van az éjszakai orosz támadásoknak Ukrajnában. Odesszát és Herszont érték légicsapások. Legkevesebb 3 életüket vesztették, és több mint 10 megsebesültek. Civil infrastrukturális létesítményeket, óvodát, vallási épületeket és lakóházakat ért találat. A legkeresettebb bűnözők listáján szerepelt az a magyar szökevény, akit Szlovákiában fogtak el. Kábítószerkereskedelem és csalás miatt ítélték el a 64 éves embert, de nem ment börtönbe, helyette a szökést választotta. Európai elfogató parancs volt ellene, a top 50-es listára is felkerült. Végül Sturovóban fogták el a magyar és szlovák nyomozók közös akciójában, a kiadatásáról már intézkednek. Erős földrengés rázta meg tegnap Új-Zéland déli szigetét. Az 5,9-es erősségű földmozgás hatására Te Anau településen megremegtek az épületek. Komolyabb károkról és sérülésekről nem érkezett hír. Ugyan kihirdették a cunami riadót, de később lefújták a riasztást. Hidegfronthoz ma záporokat, zivatarokat, már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
2: Igazán változatos a népsor és a stílusok sokassága is, hiszen ebben az órában jön majd az LMC a Take Me to the Clouds Above-val, ugye egy U2 és egy Whitney Houston mashupja, Desiree és a You Gotta Be, itt lesz Rihanna az SOS-szel, Beyoncé a Bahamán, elsőként pedig a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes, 4 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. 6 DJ jut két napra, így pénteken is lennie kell valakinek adásban, és a lemezjátszók mögött 6 és 8 között a Best FM esti mix műsorában a Night Shift-ben. A házigazda állandó 6 és 7 között White Boy hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit mixben, méghozzá abban a stílusban, amely az adott naphoz köthető. Hétfőn Classic House, kedden Funky, szerdán Pop, csütörtökön Dance, szombaton R&B, vasárnap Chill Out Lounge, és ma a szombati rezidens Slim Fit duplázik, úgyhogy R&B szól majd a hétvége felvezetéseként itt a Besten. You Gotta Be, ez pedig Desiree dala.
1: Best FM, a legjobb

0: Best FM, a legjobb zenék. Ha nyár és péntek, akkor az M7-esen a Balaton felé számítani lehet megnövekedett forgalomra. Most pont nem ez a helyzet, mert hogy a Budapest felé vezető oldalon hajtott árokba egy kamion Martonvásárnál, de feltehetőleg a másik oldalon a Balaton irányába a nézelődők miatt több kilométeres a dugó, és lassú a haladás a főváros felé is. Ugyanez a helyzet az M1-esen Tata és Tatabánya között, illetve az M5-ösön Budapest felé, ahol burkolati jeleket festenek Dabas Albert térségében. Az egysávra szűkülő pályaszakaszon ott is 4-5 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön a hírek után Avril Lavigne dalával Complicated, a Play gombot viszont már Majoros Rita fogja megnyomni. Nagyon jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves zivatarok és kánikula miatt van figyelmeztetés. Drónokkal is fellép a MÁV a vonatra mászók ellen. Csaló SMS-sel próbálkoznak a bűnözők. Villányi Eszter vagyok. Kánikula, zivatarok, felhőszakadás, egymást érik a meteorológiai veszélyjelzések. Hevesebb zivatarok miatt másodfokú riasztást adott ki a Hungaromet Vas, Zala, Veszprém és Somogy vármegye területére, ahol a villámlások mellett a jégeső is kockázatot jelent, illetve a viharos szél. A délalföldi és keleti területeken a magas középhőmérséklet miatt van narancsriasztás. Az ország többi megyéjében szintén zivatarok, felhőszakadás és a meleg miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató városrészben a legsúlyosabb, itt ugyanis nagy területen van jelen az aszbeszt. A kormány ezért mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte a szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket, ezzel is igyekszik megakadályozni, hogy bárki tiltott területre lépjen, vagy felmásszon a szerelvények tetejére. Emiatt ugyanis idén már 3 halálos tragédia történt, mondta Hegyi Zsolt, vezérigazgató.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló pesti épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorokat szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Csalókra figyelmeztet a rendőrség. Ismét közlekedési bírságról szóló adathalász SMS-ekkel próbálkoznak a bűnözők. Az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson a linkre, ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal azt is jelezték, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet. Eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A péntek délutáni felejthetetlen slágerek most indulnak. Én Majoros Rita vagyok, csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédhez, és csodás hétvégét is kívánok, hiszen délután pénteken szerintem ezt már simán lehet kívánni. Az FLM-mel, George Michael-lel és Charlie-val is azon leszünk, hogy jól érezzék magukat, de most még Avril Lavigne indít.

Best FM a legjobb zenék, csodás pénteket, igazán kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Kinek mi a terve? Jöhetnek akár a hétvégi nyári programok a 0620-55-55-155-re, de hamarosan felteszem a napkérdését és azok közlekedési információkat. Önök pedig, hogyha járnak, kelnek az ország útjain tényleg bárhol, akkor megköszönöm, hogyha önök is írnak, vagy akár fel is hívnak, ha van infójuk. Elég sokan elindulnak, gyanítom, ma is az M7-esen a fővárosból a Balaton felé, úgyhogy az M7-esről is várom az infókat, de természetesen mindenhonnan. Jó utat és balesetmentes közlekedést ma is. Élvezzék a legjobb zenéket a Best FM-en. Charlie érkezik mindjárt, és a mindenki valakié. De előtte még George Michael-lel indulunk. Jön a Freedom. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben kell autózni. Már a terelés előtt is torlódik a forgalom, ezért már a Komárom és a Tata csomópontok között is torlódásban kell arra szolgatni. Ettől távolabb Óbaroknál és Bicskénél is lassabb haladás, a szakaszos torlódásra számíthatnak. Az átterelt belső sávban még azt írják a hallgatók, hogy lehet autózni folyamatosan, de egyre nagyobb lesz a forgalom a mai délutánon is, úgyhogy tessék mindenkinek ezzel számolnia. Az M1-esen szintén Győr és Lébény között szalagkorlátot javítanak a 133-as kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon, jelen pillanatban is 4 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Kelis és a Trick Me. És jön majd Rúzsa Magdi is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves zivatarok csaphatnak le a Dunántúlon. Fokozott közbiztonsági razzia lesz Budapesten. Indul a dinnye ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kánikula, zivatarok, felhőszakadás, egymást érik a meteorológiai veszélyjelzések. Hevesebb zivatarok miatt másodfokú riasztást adott ki a Hungaromet, Vas, Zala, Veszprém és Somogy vármegyére, ahol a villámlások mellett viharos szél és jégeső is lehet. A délalföldi és keleti területeken a magas középhőmérséklet miatt van narancsriasztás, de országszerte elsőfokú figyelmeztetés van a meleg vagy a zivatarok miatt. 30 napos fokozott közbiztonsági akciót rendelt el a Belügyminisztérium Budapesten. A lakossági jelzésekre reagálva indul a razzia, főképp a belvárosi szórakozóhelyek és rákos rendező környékén. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón jelezte, a közbiztonsági problémák jelentős része nem csak rendészeti jellegű, hanem összefüggésben állnak hajléktalansággal, szenvedélybetegséggel, pszichiátriai ellátatlansággal vagy más szociális problémákkal, ezért e területek ellátórendszerét is bevonják az akcióba. Országos dinnye ellenőrzést indítanak a fogyasztóvédők. A szakemberek a tavalyi vizsgálatokon több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki. Ez is mutatja, hogy továbbra is szükséges a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai feltételek meglétét, nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosási, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: A legkeresettebb bűnözők listáján szerepelt az a magyar szökevény, akit Szlovákiában fogtak el. Kábítószerkereskedelem és csalás miatt ítélték el a 64 éves embert, de nem ment börtönbe, helyette a szökést választotta. Európai elfogató parancs volt ellene, a top 50-es listára is felkerült. Végül Sturovóban fogták el a magyar és szlovák nyomozók közös akciójában, a kiadatásáról már intézkednek. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt egy óra is, szép délután, kellemes hétvégét kívánok így pénteken délután mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ebben az órában is izgalmas slágereket hozok. Tényleg hangolok mindenkit a hétvégére. Rúzsa Magdival, a Lighthouse Family-vel, vagy éppen Robbie Williams Rock DJ-jével. Kelly-szel pedig indul az óra és a tánc, már itt is a Trick Me. Csodás napot mindenkinek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Itt vagyunk a hétvége küszöbén. Egészen jó kis nyári időnk lesz most ezen a hétvégén, úgyhogy az a kérdésem, milyen egy tökéletes nyári hétvége? Kinek milyen lenne egy igazán tökéletes nyári hétvége? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a tervek. Vagy esetleg valakinek megvolt már az idei tökéletes nyári hétvége, vagy most lesz? Jöhetnek a tervek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe isteni zenéket hozok a folytatásban is, úgyhogy jön egy kis Solvave és az Ami nem öl meg. Most pedig a Lighthouse Family ikonikus dala, ez a High itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem. Túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig örülöttem lassan, már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Budapest felé a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, lezárták a külső és a leállósávot a 32-es kilométernél. Egy sávra szűkül, ugye ezen a pálya szakaszon az út, és hát 3-4 kilométeres a torlódás most is. Az ellenkező oldalon a bámészkodók miatt lassul a forgalom az M7-esen, úgyhogy már az M1-M7-es elválástól telítettek a sávok. Az arra haladók mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bombon és a Varázsjel. Pár perc múlva délután 2 óra lesz, akkor pedig majd a friss hírek jönnek. Utána Eve-vel megyünk tovább. Nyit majd a Gangsta Lovin'.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kissé visszaesett a vonatok pontossága júniusban. Körvonalazódik a Szent István program. Megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét. Dillányi Eszter vagyok. Mintegy 78%-os pontossággal közlekedtek a júniusi vonatok, ennyi járat tartotta az előre meghirdetett menetrendet. Ez az adat májushoz képest 2, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig 2,5%-kal alacsonyabb. A visszaesést azzal magyarázzák, hogy a vonatok a hónap utolsó harmadában már a feszítettebb főszezoni menetrend szerint jártak. Jelentősen nőtt az utasforgalom, és az elmúlt évek egyik legszélsőségesebb hőhulláma is terhelte a hálózatot. A legtöbb késés a hosszabb útvonalakon közlekedő IC interrégió és nemzetközi vonatoknál volt. Júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasoknak késés miatt. A vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását fogja segíteni a Szent István program. Erről is tárgyalt a héten a kormány, jelezte a miniszterelnök tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, a vidékfejlesztési program egyike volt a legfontosabb vállalásaiknak. A megvalósítására 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek. A Szent István program részleteit még augusztus 20-a előtt bemutatja a kabinet. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki 5 napja tűnt el. A 34 éves tatai férfi Balatonlelléről Balatonszepedre evezett át, a visszaúton veszett nyoma másodfokú viharjelzés idején. Napok óta zajlott a keresése. A rendőrség közölte, hogy a légirendészet helikopteréről vették észre a testét szerda délután. Sajtóinformációk szerint ott találták meg a családapát, ahol a tragédia után a kajakját is. A haláleset körülményeit általános eljárásban vizsgálja a hatóság. Erős földrengés rázta meg tegnap Új-Zéland déli szigetét. Az 5,9-es erősségű földmozgás hatására Te Anau településen megremegtek az épületek. Komolyabb károkról és sérülésekről nem érkezett hír, ugyan kihirdették a cunami riadót, de később lefújták a riasztást. Hidegfronthoz ma záporokat, zivatarokat, már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma tetőzik a kánikula, a sok napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, eleinte az északi középhegységben és északkeleten csaphatnak le záporok, zivatarok, később nyugat felől komolyabb zivatarrendszer éri el az országot. Intenzív csapadékra számíthatunk, néha jégesővel, viharos széllel, 30 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A zivatarzóna hajnalban hagyja majd el az országot, holnap kissé felhős napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hangulat és felejthetetlen slágerek. 2 óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Tartsanak velem ebben az órában is, és a legjobb zenékkel. Mindjárt jön a Spin Doctors és a Two Princes, de itt lesz a Pussycat Dolls, a Buttons-szal, a Hooligans pedig a Vér nem válik vízzé dalukkal. Az órát Gwen Stefani és Alicia Keys nyitja. Gangsta Lovin'!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A napkérdése az, hogy kinek milyen lenne egy tökéletes nyári hétvége, és csak úgy záporoznak az üzenetek, úgyhogy nézzünk párat. Anita azt írja, nekem a tökéletes nyári hétvége egy vízparton kezdődik, reggeli kávé a stégen, napközben strand, este pedig egy jó kis grillezés a barátokkal, ennél nem is kell több. Mennyire jól hangzik. Írta Gábor, hogy semmi program, későnkelés, bográcsozás a családdal, aztán egy nagy délutáni sziesta a függőágyban, azt hiszem tökéletes lenne. Hát legyen ilyen a mostani hétvégéd is. 0-20-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide jöhetnek már is az üzenetek. Mellé pedig isteni zenék. Én ígértem a folytatásban is a legjobbakat. Jön 97 egyik legkülönlegesebb rap slágere Coolio-tól, aki ezúttal nem egy kemény utcai történetet helyez középpontba, és nem egy igazi kemény gangsterepet hallhatunk, hanem egy sokkal érzelmesebb, reményteljesebb dalt azoknak, akik éppen nehezebb időszakon mennek keresztül. See you when you get there. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat ma délután is az úton lévőknek, és figyelem az M7-es autópályán, mert Budapest felé, tehát a főváros felé, a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion, lezerták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél. Így egy sávra szűkül ez a pályaszakasz, és torlódásra kell készülni. Az ellenkező oldalon pedig, hát a bámészkodók miatt lassul le a forgalom, már az M1-M7 elválástól telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidőre kell számítani. A 8-as főúton Öskü közelében egy autó szalagkorlátnak hajtotta, a 36-os kilométernél a Székesfehérvár felé tartó külső sáv van zárva, illetve két baleset is történt a 77-es főúton. Veszprémnél az 1-es kilométernél két autó ütközött, Pulánál pedig a 25-ös kilométernél három autó ütközött, mindkét helyszínen félpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van közlekedési információja bárhonnan az ország útjairól, nagyon köszönöm, hogyha gondol rám, gondol a többi autózóra is, elküldi. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

Most FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt a 94.3 Best FM-en. Ma is találkozunk, ahogy tegnap késő délután kora este megígértem a hallgatóknak. Ez már a péntek délután közepe. Üdv mindenkinek, Baja és a környék. A mikrofon mögött Molek Csongor 3 órán keresztül, és egy amerikai hölgy indítja az első közös felvonást. Énekel Britney Spears és szól a Toxic című felvétel.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Készülünk már mindannyian a hétvégére, remélem, kedves baljai hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, nézzük, hogy milyen időjárásunk lesz. Passzol-e majd az idő a szabadtéri programokhoz? Hát remélhetőleg. Annyi, hogy érkezik majd egy hideg front, és itt a déli ország részben némi csapadékra kell számítani, zápor-zivatar formájában. És erős lesz majd a nyugati észak-nyugati szélmozgás, főleg ha lesz csapadék. Reggel olyan 17-23 fokot mérünk majd, a csúcsérték délután 27-34 fok körül várható itt a déli ország részben. Nézzük, mi a helyzet a pollenterheléssel kapcsolatban, kedves allergiás hallgatók. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a ciprus és tiszafélék, a fenyőfélék, és még sorolhatnánk. És a késői virágzású fák, a pálsütőfélék és a lágyszárú allergének pollenjére allergiások számíthatnak különféle tünetekre. Gyakrabban kell hajat mosni, kedves allergiás hallgatók, a tünetek enyhítése érdekében, és ritkában szellőztetni. Whitney Houston énekel most, és szól a Step by Step.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Napos idő várható, majd estétől nagyobb területen lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Ágyi poloskát észleltek a Veszprém vármegyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket érinti. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkoló autóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Meteocunami alakult ki szerda késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló, hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Hulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A Jettel elindítja vezetékes internet szolgáltatását. A távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Végül a várható időjárásról. Ma éri el csúcspontját a hőség. Emellett túlnyomóan napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Záporzivatar már néhol reggel is előfordulhat északnyugaton. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A délies szél nyugaton megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, autós infó, közlekedési infó, kedves baljai autósok, fontos a vezetők figyelmét felhívni ismét, hogy az özegpárzási időszakában, mely július közepétől egészen augusztus közepéig tart, nem csak a táblákkal jelzett szakaszokon kell óvatosan közlekedni, hanem szó szerint bárhol és a nap bármely szakában. Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen, még távolságon belül lép a vadász autó elé. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát vissza kell venni a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, viszont a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról. Egy kis odafigyeléssel komoly kellemetlenségek előzhetők meg, úgyhogy mindenkinek balesetmentes kilométereket. Korábbi parti felvételt bekészítettem a folytatásra, ez Tayo Cruztól a Troublemaker.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum. Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Indítunk is egy újabb felvonást, így péntek délután kellős közepén, hol itt a 94.3 Best FM-en, együtt a baljai és környéki hallgatókkal. Mindenkit óriási szeretettel köszöntök, és örülök, hogy együtt szórakozhatunk még egészen 6 óráig. A nevem Molek Csongor, az első dal ebben az órában a No Doubt felvétele, a Hey Baby.
5: 94.3

Ez továbbra is a 94.3 Best FM, és már július 17-ét írunk, kedves baljai hallgatók, hát nyilván ma is tudunk ünnepelni. Én Molek Csongor vagyok. Névnaposaink pedig a Magdolnák, a Máriák, Bánkok, Elekek és Endrék. Nagyon boldog névnapot a hölgyeknek, uraknak, és nagyon boldog születésnapot a szülinapos baljai hallgatóknak. Miről híres a mai nap? 51 éve, hogy létrejött az első nemzetközi űrállomás. 34 éve megszűnt Csehszlovákia, és tudjuk jól, létrejött Csehország és Szlovákia. És még jobban visszautazunk az időben, 586 esztendeje nem a Szent Koronával Magyarország királyá avatták első Ulászlót. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik a mai napon születtek. 95 éve látott napvilágot Segesdi György, kétszeres Munkácsi Mihály Díjas szobrász. 74 éve született David Hasselhoff, amerikai színész, és 138 éve látott napvilágot Füst Milán, Kossuth Díjas író, költő, esztéta, a magyar szabad vers megteremtője. Aki ünnepel, Isten éltesse sokáig, baljai hallgatók, zenél a folytatásban a Destiny's Child, és szól egy örök sláger, a Survivor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hír nagykövet Dunaföldváron, újabb online csalás Szekszárdon és állandó mozia lesz Bajának. Köszöntöm Önöket, 2026. július 17-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. 8 témát tárgyalt július 15-i rendkívüli ülésén Paks képviselőtestülete, CT berendezés beszerzése, a Hajnal utca rekonstrukciója és a vízi színpad üzemeltetése szerepelt napirenden. Egyebek mellett módosította a testület az önkormányzat éves közbeszerzési tervét. Heringes Anita, a polgármester arról beszélt, hogy ezek a módosítások számára örömteliek, hiszen azt jelzik, hogy újabb, nagyobb beruházás érkezik Paksra. A módosításra okot adó beruházás egy új CT berendezés beszerzése, amellyel a Paksi Gyógyászati Központ szolgáltatásai ellátási színvonala emelkedik, tette hozzá a polgármester. Egy szekszárdi nővel utaltatták át a pénzét egy biztonságos számlára, de előtte titoktartási nyilatkozatot is küldtek. A napokban tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon egy helyi asszony, akit telefonon kerestek meg a csalók. Az első nő a budapesti rendőrfőkapitányság alkalmazottjának adta ki magát. Elmondta az idős sértetnek, hogy egy gyanús tranzakciót észleltek a számláján, valaki egy korábbról már ismert bűnözőnek akart utalni. Elmondta, hogy a banki alkalmazottak közül valaki szintén benne lehet a csalásba, őt is szeretnék elkapni, ezért kérik a segítségét az ügy felderítésében. A második telefonáló egy másik rendőrnő elkérte az e-mail címét és küldött egy titoktartási nyilatkozatot. A hivatalos eljárás látszatát keltve érte el, hogy a sértett ne mondjon el semmit a banki alkalmazottnak, hanem megy utalni. A színlelt hivatalos eljárással átvert asszony elment a pénzintézetbe és a rendőrnő által megadott biztonságos számlára elutalta 2 millió 470 ezer forintját. Amikor gyanakodni kezdett, sajnos már késő volt. Írország vette át az Európai Bizottság elnöki tisztét, ebből az alkalomból Dunaföldvárra látogatott az ír nagykövet, hogy megtekintse a Pannonia Bio Magyarország járát. Horváth Zsolt, a Dunaföldvár polgármestere is vendége volt a rendezvénynek, amely során megtekintették a gyárat, majd kötetlen beszélgetést folytattak többek között a termelés és a fenntarthatóság kérdéseiről. A teljes beszélgetés megtekinthetik a Partoldalak YouTube csatornáján. 20 év után állandó mozia lesz Bajának. Nyitás 2026. július 25-én, szombaton a Petőfi-sziget turisztikai központban. A munkálatok javában zajlanak, és egy teljesen megújult élménnyel várnak majd mindenkit. Modern technológia, premier, időben érkező filmek és büfé gondoskodik arról, hogy igazán különleges legyen minden vetítés. Ismét magunk mögött tudhatunk egy versenynapot a Dance World Cup világbajnokságon Dublinban, posztolta Lázárné Halmai Krisztina, a szekszárdi tánciskola vezetője, felkészítő edző közösségi oldalukon. Halász Liza lépett színpadra minap egy rendkívül erős 31 fős mezőnyben. 75,6 ponttal a 14. helyen végzett, ezzel 17 versenyzőt maga mögé utasított. A csapatról bővebben ír a szekszárdi hírek. A Rábel színpad és zenei közösség folytatja a Városházi Estik programsorozatát, amelyet idén Baja 330 éves városi jubileumának méltó megünneplésére hívtak életre. A Bajai Színtársulat ezúttal a Muzsikus 4. című estjével érkezik, amelyen a legszebb régi slágerek szólnak majd élő zenével egy friss válogatásban. Az időpont július 19. vasárnap 19 óra, helyszín a Bajai Városháza udvara. Második felkészülési mérkőzését is megnyerte az ausztriai edzőtáborban a Paksi FC, amely ezúttal a horvát Slaven Belupo együttesét múlta felül egy teljesen új 11 lépett pályára. Közülük Györfi Milán hálálta meg igazán a bizalmat, a kecskeméti kölcsönből visszatérő jobb hátvéd beadása találta meg Tóth Barna fejét, majd két büntetőt is kiharcolt, amiket Gyurkics Gergő váltott gólra. A Paksi FC 5. góldját az U17-es válogatott Wiesner Balázs szerezte, számolt be róla a klub hivatalos oldala.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, nem elfelejteni, hogy várják augusztus 31-éig a jelöléseket városi díjakra, és bármely Baján működő civil vagy érdekképviseleti szervezet megteheti a maga javaslatát. Nézzük a kategóriákat, elég hosszú a felsorolás. Bajaváros díszpolgára kitüntető cím, Bajavárosért kitüntető cím, Bajaváros közszolgálatáért kitüntető díj, Bajaváros köznevelésért és felsőoktatásáért kitüntető díj, Bajaváros kultúrájáért kitüntető díj, Bajaváros egészségügyért kitüntető díj, sportjáért, fejlesztéséért, szociális feladati ellátásáért, közbiztonságáért, nemzetiségeiért, és még akad jó pár kategória, kedves hallgatók, a bajahangja.hu hírportálon megtalálják a felsorolást, a javaslatot indoklással együtt augusztus 31-éig a Baja megyei jogú város polgármesteri hivatalából lehet benyújtani. Az infók feldolgozásához most Morcsiba felvétele következik, a Rome wasn't built in a day.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, a Rebel Színpad és zenei közösség folytatja a Városházi Esték program sorozatot, amelyet idén a szervezők a Baja 300 éves város jubileum méltó ünneplése okán hívtak életre. Az ikonikus helyi színtársulat jól ismert és népszerű muzsikus koncertjeinek újabb összeállításával várja a közönséget, hát hamarosan, július 19-én, vasárnap este 7 órától a Bajai Városháza udvarán. És a készülő produkció részleteiről jó pár infót említett Király Zsuzsanna, a bajahangja.hu hírportál munkatársainak. 14 éve volt az első muzsikus koncertjük, és akkor is az volt az elképzelés, hogy főként régi dalokat szólaltassanak meg, színházi és filmslágereket, a kettő világháború közötti magyar könnyűzene ismertebb darabjait. Néhány későbbi táncdal vagy akár mai szerzemény is mindig helyet kap egyébként a műsorban, főleg akkor, ha jól illik a válogatásba, és szeretik ezeknek a daloknak a világát, a hangzásukat, a szövegeiket, és azt is, hogy az első hangtól az utolsóig minden élőben szólal meg. És persze, szeretnek együtt énekelni és zenélni, talán ez a legfontosabb. A mostani válogatás nagy része a 30-as évektől az 50-es évekig született dalokból áll, olyan szerzőktől, mint Márkus Alfréd, Fényes Szabolcs vagy Eisenman Mihály, de ezúttal is lesz néhány kivétel. A teljes interjút igen részletesen megtalálják a bajahangja.hu hírportálon. Még egyszer mondom, az esemény július 19-én vasárnap este 7 órától lesz majd a Bajai Városháza udvarán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Itt szólnak a kedvencek a 94.3 Best FM-en. Baja és a térség, szeretettel köszöntök mindenkit, aki új nálunk, azokat főleg, és nekik említem, hogy két órát már lepörgettünk a többi hallgatóval, még egy óra miénk. A mikrofon mögött Molek Csongor. Indítja a felvonást most Tom Nowy, és szól a Your Farid című felvétel.
5: 94.3

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on balesetmentes kilométereket azoknak, akik vezetnek most is, kedves bolyai és környéki autósok, a többiekre is figyeljenek, és szabályosan, türelmesen vezessenek. Akad pár info a környéken. Végeznek munkálatokat még mindig az 55-ösön. Közműépítési munkálatokról van szó Szeged-Bajabátaszék másodrendű főúton, a 98-as kilométernél, és a 110-es és 118-as kilométer között szintén az 55-ösön félpályás lezárás lassíthatja a közlekedést. Aztán ugrunk egyet, az 51-esen Budapest-Baja-Hercegszent másodrendű főúton a 147-es kilométernél számítani kell útszűkületre, itt is útépítési munkálatok miatt. Kérem jelezzék, ha lenne egyéb infójú közlekedéssel összefüggésben, 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Zenél most a Besten, az Ace of Base, és meghallgatjuk a Life is a Flower című dalt.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Már megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára, kedves hallgatók, a 2026/2027-es nevelési évre. Az ingyenes kezdeményezés célja, hogy játékos élményszerű formában mutassa be az óvodásoknak a magyar néphagyományokat és a bábszínház világát. A Bajai Óvodaigazgatóság örömmel pályázta meg a lehetőséget, városi szintű rendezvényt tervezne. A Dériné program Vitéz László alprogramjának témanapjain a báb előadásokat. Népdalok, népzene, dramatikus játékok, néptánc és kreatív alkotó foglalkozások egészítik ki. A foglalkozások olyan elismert művészek részvételével zajlanak, mint Écsi Gyöngyi, Keresztes Nagy Árpád, Fejér Simon Pál, Navratil Andrea, Sós Réka és Lipták Péter. A kezdeményezés 2024-es indulása óta 190 településre jutott el, és az elmúlt 2 évben megvalósult 250 témanapon. Csak nem, most figyeljenek, 8800 óvodás vett részt. A részletek ott vannak egyébként a bajahangja.hu hírportálon. Most egy hazai csapat zenél nekünk a Besten, a Compact Disco, és szól tőlük a Feel the Rain.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, Robbie Williams-től szól a mai búcsúslágerem. Ismerős lesz tévés reklámokból is, ez a Let Me Entertain You című dal. Köszönöm szépen a közreműködést, kedves baljai hallgatók. Legközelebb pedig már hétvégén jelentkezem, holnap szombaton is miénk a pálya. Remélem, hogy találkozunk, délután 3-tól itt vagyok a stúdióban. Oleg Csongort hallották, a legjobbakat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en. Drónokat is bevet a MÁVA tragédiánk megelőzéséért. Nem fogynak a csoki nyulak, bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé. Látszik a mederfenék, alig van víz a Drávában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már drónokkal is figyeli a MÁVA vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
3: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnénk megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatoló testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédia sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
2: Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzem eladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a Dráván Barcsnál, ezt persze senkinek nem ajánlják. Az elmaradt téli havazás, a hiányzó tavaszi-nyári csapadék és a hőség miatt állt elő a helyzet, ami egyébként nem példanélküli, hiszen tavaly és 4 éve is hasonló szárazság volt. Ezzel együtt szünet nélkül működik az Ősdráva ökológiai vízpótlórendszer. Ennek köszönhetően az aszály ellenére is megteltek vízzel a csatornák a térségben, írja a Somogyvár megyei hírportál. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a tóban. A 34 éves tatai családapa Szepezdről lellére tartott, amikor nyoma veszett a másodfokú viharjelzés idején. A légirendészet helikopterének személyzete bukkant rá, állítólag ott, ahol a kajakja is előkerült korábban. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
4: Ha csütörtökre szokták azt mondani, hogy az már kis péntek, akkor a mai péntekre mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ez már a kis szombat, mert hogy a mai Nácsi Flexában a szombati rezidens Slim Fit érkezik vissza, vagy érkezik hamarabb? Egy óra erejéig, szóval hip-hop és R&B ma is a menü, pont úgy, mint szombaton, úgyhogy ennek köszönhetően 6-7-ig én White Boy 7-től Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Indul a pénteki Nácsi Flex.

Egy jó 20 évet azért kellett rá várni, de végül mindketten eljutottak Magyarországra. Tavaly volt a Sziget egyik headlinere Nelly Furtado, idén pedig már egy fesztivál fellépésen túl is van Tim Balanc. Talán egyszer majd az is megadatik, hogy ők együtt így egyszerre a színpadon nyomják el. A Promise

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És ezek a legjobb zenék mixben utólag is élvezhetőek és visszahallgathatóak, amennyiszer csak akarjátok. Lauer Christian, DJ Hangya, FND, Miller, Slim Fit, DJ Németi és én is a Mixcloud-ra töltjük fel a mixeinket. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Itt lehet az enyémet megtalálni tracklistával együtt.

0: baby, we gon' shine, and you know.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
2: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
3: Egészen pontosan ez a Night Shift extra. Minden pénteken, 6 rezidens 7 napra, sehogy nem jön ki a matek, úgyhogy persze, hogy minden héten valaki duplázik. Ez a valaki, ezen a héten Slim Fit lesz, szombati rezidensünk, és persze hozza magával a szombati hangulatot, meg a szombati zenéket, vagyis hip-hop és R&B még egy órán keresztül. 7 és 8 óra között is itt a Besten, nagyon gyors szünet, tényleg egy rövidke pihenő, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csak fóliázva lehet dinnye szeleteket árulni. Elektronikus ügyintézés lehet jobb, ha megvárják a hétfőt. Végre a helyére került Szoboszlai Dominik. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció, tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges sepedések. Szintén vizsgálják a kollégát, a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosás, illemhely használat, ill lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, az a direkt napfénytől vételi szükséges.
1: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elítélték a száguldozó férfit, aki fejszennyéllel rontott a rendőrökre 2 éve Pest vármegyében. Igazoltatni akarták, de ő nem állt meg, ezért üldözőbe vették. A hajsza úgy ért véget, hogy belerohant egy rendőrbuszba, ekkor majdnem elütött egy járőrt. A Budapest környéki törvényszék első fokon 8 év fegyházra ítélte a tettest. Mindenben megállapodott a Liverpool-a Szoboszlai Dominik, a szerződés hosszabbítás szerint hosszú távú együttműködésre készülnek, állítólag 2031-ig marad az együttesnél. Fizetését jelentősen megemelik, így a legjobban kereső játékosok közé tartozik majd. A részleteket sem ő, sem a klub nem hozta nyilvánosságra. A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, készen áll arra, hogy mindent megnyerjen a Pullal, amit csak lehet, így a Bajnokok Ligáját is. Érkezik az enyhülés, már is mondom, mire számíthatunk. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Megvan a sztori? Ez most jött velem szembe. Na. 26 év késéssel kapott Grammy-díjat az Eve.
4: Aztán, mire?
3: Hát azt hiszem, hogy kapott ezért talán a Let Me Blow Your Mindért, ugye kapott, igen. Akkor jött be ez a kategória, hogy egy rapper, egy énekes, és akkor csináltak is a Grammy-nél egy ilyen kategóriát, hogy Best Rap Song Collaboration. És a Roots-nak az egyik dalába ő szerepel, de valamiért, valami adminisztrációs hiba miatt ő nem került fel a kreditbe, ugye?
4: A kreditek közé, igen.
3: És az a dal Grammy-díjat nyert.
4: Ja, és akkor most így pótolták.
3: És így nem tudom, hogy miért kellett erre 26 évet várni, de hogy az idei Grammy díjkihoztam, mondták, hogy ja, egyébként már neked van még egy Grammy-d 2000-ből, az tessék.
4: Nagyon kedves,
3: jó tessék. Úgyhogy most már a kettőszörös Grammy-díjas Eve érkezik Gwen Stefani-val. Köszönhetően Slim Fit Szabinak, mert ahogy mondtuk, a mai Night Shift Extra-ban hip-hopot és R&B-t pörgetünk.
4: Hello, hello.
0: Ez a Night Shift.

0: Best FM-en.
1: Hát ez egy picit időzavar vagy, Szabikám. Hát az ilyen óriási nagy fogadalmak, életmódváltás, ez mindig évvége, január 1.
2: Na, hát pont ezért nem.
1: Na, meséljél!
2: Az az igazság, hogy öregszem, meglepő módon.
1: Ugyan már, régebb óta vagy fiatal, ezt úgy szokták mondani.
2: Így van. Szóval, így. Hogy eldöntöttem, hogy életmódváltás.
1: Igen.
2: És kajával kezdem. Úgyhogy most pár napja még csak, de próbálom tartani magam. És csak zöldség, hús, no glutén, no cukor, és így próbálkozom, hogy hát, ha sikerül egy pár kilót elveszíteni.
1: Mennyi a cél?
2: Nincs cél. Tehát nem számokban van kifejezve a cél, inkább forma.
1: Ja, forma. Aha.
2: Forma meg közérzet, igen.
1: És már ezért, mert én pont múltkor az autószerelőm milyen látványos fogyáson ment keresztül, és akkor ő is mondta, hogy muszáj volt, és stb. Mm-hmm. A munkát is túltolta, stb. De mondta, hogy ő az első napokban azt mondja, hogy bármelyik sárhányot meg tudta volna enni ott a műhelyben, mert az olyan éhes volt.
2: Ne, az a vicces, hogy nem vagyok éhes. Tehát, hogy ez a nagy meleg is lehet, hogy közrejátszik, és töredékét eszem annak, mármint mennyiség is, mint eddig. Megpróbálok olyan kajákat enni, ami telít. Például van ez a kukorica kenyér.
1: Ja, igen.
2: Az a sárga, ropogós kenyér.
1: Ja, igen.
2: Nem mondjuk ki.
1: Igen. Hogy net, a nylon kenyér.
2: Net kenyér. Igen, és tök jó, mert az ugye 10 deka. Viszont megeszek belőle 5-6 és eltelít. Aha. És utána nem vagyok éhes egy jó darabig. Tehát ilyenekkel próbálok kompenzálni.
1: És aztán mi lesz mellé a sport? Gondolom lesz valami?
2: Hát valami egyszer lesz, még nem tudom. Valamit kell...
1: Figyelj, a Lauerre beszéljél, ő is, mert ugye ez brutális fogyáson ment
2: keresztül. Igen.
1: De hogy nekem múltkor mondta, hogy egy komplet embert ledobott magáról, ami 70 kiló fogyott. Én azt hittem, hogy ilyen 30-40, ami azért szintén azért megsüveleged, de 70 kilót ledobott magáról.
2: Aztán.
1: Fuss, Krisz, fuss, ugye már, hát ő meg egyfolytában nyomta maratonokat. Na, majd lehet, hogy majd nézze, te is egy jó vivicsitára van, az még nem is.
2: Nem tudom, de nem, futni nem fogok, ez biztos.
1: Azért annyira nem fogsz életmódot váltani.

0: Egy shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál Slim Fit. Slim Fit.
1: Mi volt most az apropója ennek a Jay-Z New York-i koncertnek? Csak semmi szülinap volt? Vagy mi volt ez?
2: Lemaradtam.
1: Terüst. Na jó, van, akkor volt nagy izé New York-ban talán a Madison Square. Nem. A Metz stadionban volt. Rihannát meghívta. Nyilván a Beyoncé. Tessék?
2: Alicia Keys-t gondolom.
1: De mindenki ott volt. Azt hittem tudod, hogy mondom, mint a új lemez, vagy csak szülinap.
2: Nem, most
1: vagy...
2: nagyon sokat dolgoztam, és teljesen kimaradt maximálisan a social media.
1: Na, de és akkor új mixek se kerültek fel a...

0: a Best FM-en.
1: És akkor most annyi munka lesz, hogy ma este is meló, és majd aztán majd a melóból jössz majd holnap vissza a rendes időbe, amikor szoktál zenélni?
2: A meló most nem meló, hál' Istennek, úgyhogy most pihi, majd augusztusbantól lesznek még történések.
1: Jó van. Hát tehát akkor holnap akkor megszokott helyen, megszokott időben, este hétkor számíthatok.
2: Igen, kiszállok itt a hálózsákomból, visszatérülök, beállok ide a pult mögé, és nyomjuk.
1: Így fog történni. Jó van, Szabikám, köszönjük szépen, hát akkor nem búcsúzom, nagyon holnap úgyis találkozunk.
2: Így, így.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Eltűnik az EBA-adó, duplájára nő a levegőterhelési díj, a klíma is kigyulladhat, itt a figyelmeztetés, maszkot javasolnak a fesztiválozóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 5 felesleges adónemet töröl el a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az egyik az EBA-adó, amit mindössze 16 településen vetettek ki, miután az előző kormány lehetővé tette ezt. Arról is beszélt, hogy bővítik a globális nagyvállalatok társasági adóalapját, megduplázzák a szennyező cégeket érintő levegőterhelési díjat, és megszüntetik a bizalmi vagyonkezelő alapítványok adókedvezményeit, amiket szerinte az előző rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. Figyeljenek a klímára is a nagy hőségben, erre kéri a tulajdonosokat a katasztrófavédelem. Közösségi oldalukon azt írták, idén már 14 tűzesetről tudnak, amikor lángra kapott a kültéri egység. Csak megbízható forrásból vásárolt készüléket szereltessünk be, ehhez a terhelést bíró, megfelelően méretezett elektromos hálózatra van szükség. Ha a klíma égett műanyagszagot áraszt, szokatlanul hangos, vagy gyengébben hűt, kapcsoljuk ki és hívjunk szakembert. Előzzék meg a kiszáradást, igyanak rendszeresen vizet, és különösen most a nagy meleg miatt kifejezetten ügyeljenek a higiéniai szabályok betartására. Erre kéri a fesztiválozókat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője Simics Rita.
2: Legyen mindenkinek készfertőtlenítő. A maszk használata az bizony indokolt lehet, hiszen 2-3 nap után, hogyha nem esik az eső, akkor elég nagy por alakulhat ki, és ez azért a légzőszerveket nagy mértékben igénybe veszi. Több napos esemény, de lehetőség szerint minden napra vigyen tiszta ruhát a fesztiválozó. Törölközőt, fogkefét, tehát amilyen nagyon intim szférát érint, az semmiképpen ne osszuk meg a barátainkkal, barátnőinkkel.
1: Hónapokon át árult drogot kiskorúaknak is egy férfi, korábbi fejsérülése miatt szokott rá a marihuánára, aztán nem csak fogyasztotta, terjesztette is az anyagot. Csak nem 1 millió forintot keresett ezzel. Most emeltek vádat ellene és társa ellen, mindkettejükre letöltendő börtönt kért a Kiskunfélegyházi járási ügyészség. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ami a Depeche Mode-nak 15, az Seal-nek 4, és az Justin Timberlake-nek 1. Bár igaz, azt még NSYNC-es korában hozta, hogy mi ez? Hát a magyarországi koncertek száma, ami persze Seal esetében majd hamarosan egyel nőni fog. Mindhárman érkeznek a következő órában 8 és 9 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét illeti, úgyhogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokában. Érkezik a Cry Me a River, itt a Best FM.

with a Moo Moo Mate.

Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Egy biztos, hogy Adamski ma mi van, azt nem tudjuk. Seal megérkezik július 30-án Budapestre. Jön a killer!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.
2: Fej.

Best FM a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újból megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Embervédelmi drónokat vett be a MÁV, már szinte látszik a mederfenék, alig van víz a Drávában. Jégesőt, záporokat, zivatarokat hozhat az éjszaka. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már drónokkal is figyeli a MÁV a vasúti területeket. Szeretnék megakadályozni azt, hogy bárki felmásszon a szerelvények tetejére. Már 3 tragédia történt idén emiatt. Részletek Hegyi Zsolt vezérigazgatótól.
2: A felsővezetéket nem kell megérinteni ahhoz, hogy áremütés legyen, elég 1-2 méterre megközelíteni, ami a vonat tetején gyakorlatilag garantált. Ráadásul azt látjuk, hogy a közösségi médiában egyre több az olyan videó, mintha ez egy kihívás lenne itt alakulóban. Ezt minden eszközzel szeretnék megelőzni, ezért megerősítjük azoknak a területeknek a védelmét, ahol rengeteg vonatszerelvényt tárolunk. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, még az volt a cél, hogy a vagyontárgyainkat megőrizzük, és alapvetően a rongálások ellen védekezzünk, de most már eljutottunk oda, hogy ezt azért kell felgyorsítani, egyszerűen a behatolók testi épségét is próbáljuk megvédeni. Ezt a tragédiás sorozatot szeretnénk megállítani, és minden eszközzel föllépni az ellen, hogy ez megismétlődjön.
1: Az év végén bezárja Diósgyőri gyárát a Nestlé, azt írják azért, mert világszerte visszaesett az üreges csoki figurák, például csoki Mikulások és nyulak iránti kereslet. A dolgozói érdekképviseleteket a hónap elején tájékoztatták a döntésről, és már tárgyalnak az üzem eladásáról. Azt ígérték, olyan vevőnek értékesítik majd a részleget, aki folytatja a gyártást, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. Annyira alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a Dráván Barcsnál, ezt persze senkinek nem ajánlják. Az elmaradt téli havazás, a hiányzó tavaszi-nyári csapadék és a hőség miatt állt elő a helyzet, ami egyébként nem példanélküli, hiszen tavaly és 4 éve is hasonló szárazság volt. Ezzel együtt szünet nélkül működik az Ősdráva ökológiai vízpótlórendszer. Ennek köszönhetően az aszály ellenére is megteltek vízzel a csatornák a térségben, írja a Somogyvár megyei hírportál. Megtalálták a Balatonban annak a kajakosnak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a tóban. A 34 éves tatai családapa Szepezdről lellére tartott, amikor nyoma veszett a másodfokú viharjelzés idején. A légirendészet helikopterének személyzete bukkant rá, állítólag ott, ahol a kajakja is előkerült korábban. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Akár kőkemény kanadai rocker vagy, akár kedves arcú szőke lánya a szomszédból, aki mélabús baladákat énekel gitárkicsérettel, néha nem árt kilépni a komfortzónából és mondjuk elmerészkedni az elektronikus tánczene világába. Brian Adamsnek és Dágyónak is bejött. Jön a One Step Too Far, és az óra legelején a Don't Give Up.
3: Ez a Night Shift a Best

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

Best FM a legjobb zenék, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon? Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben fellép a Paplászlóban Rozalla, az biztos. Jön az Everybody's Free!

Best FM, a legjobb zenék. Nem tudom, tehát jó volt ez most így két napig, hogy nem volt zápor, zivatar, meg hidegfront. Most miért kell visszatérni megint a szerdai állapotokhoz? Holnapra ezt ígérik a meteorológusok. Visszaesik a hőmérséklet 4 fokkal, de azért még így 30 fok fölött maradunk. Ez nem probléma, viszont tényleg a közepesen felhőség és a hidegfront zivatarokkal az már sokkal nagyobb probléma.

Best FM a legjobb zenék, akik szeretik az ezredfordulós brit popzenét. Nekik szeptember 24-e és 27-e között Máltán a helyük. A Mighty Hoopla elnevezésű fesztiválon olyan fellépők lesznek majd, mint a Booty Love, Jamelia, a Liberty X, vagy a most érkező Sugar Babes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Gyorshajtók és rollerek, érkeznek a vélemények, a dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, holnap még marad a meleg, utána talán jön az enyhülés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelezte közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid szerint ez is mutatja, hogy mindenkit érintő ügyről van szó. Többek között a gyorshajtásról, az illegális közúti versenyzésről és az elektromos rollerekről várják a véleményeket az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Például arról, hogy elkobozhassák-e a visszaeső száguldozó kocsiját, illetve büntessék-e szigorúbban, akár börtönnel is az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit. A dinnyéket ellenőrzik a fogyasztóvédők, már elindult az országos akció. Tavaly több mint 19 milliós bírságot szabtak ki, ez is azt mutatja, hogy továbbra is kell a hatósági jelenlét, mondta rádiónknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke Eitmann Norbert.
2: Amit vizsgálnak az ellenőrök, az a termékek minősége, a kötelező jelölések megfelelősége, a nyomon követhetőségi követelmények, és emellett a dinnyák állapota, tehát a tisztasága, az érettsége, esetleges repedések. Szintén vizsgálják a higiéniai körülmények és a higiéniai feltételek meglétét. Nagyon szigorú előírások vonatkoznak kézmosási, illemhely használat, így lehetőségekre, személyi higiéniai feltételekre, vagy például arra, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható.
1: Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, karbantartás miatt kell erre készülni, szombaton és vasárnap. Fennakadások várhatók azoknál a felületeknél is, amelyek DAP, vagyis digitális állampolgár, vagy KAÜ, azaz központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. A központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányokat vehetik át. Hétfőtől aztán helyreáll a megszokott üzemmenet. Elítélték a száguldozó férfit, aki fejszennyéllel rontott a rendőrökre 2 éve Pest vármegyében. Igazoltatni akarták, de ő nem állt meg, ezért üldözőbe vették. A hajsza úgy ért véget, hogy belerohant egy rendőrbuszba, ekkor majdnem elütött egy járőrt. A Budapest környéki törvényszék első fokon 8 év fegyházra ítélte a tettest. Széles felhősáv vonul át felettünk az éjszaka, főként nyugaton, délnyugaton valószínű zivatar, viharos széllel, helyenként akár jégesővel. A középső és a keleti ország részben inkább esőre számítsanak. Éjszaka 16-22 fok várható. Utána a gomoly felhők mellett sok napsütés következik, csak elszórtan, elsősorban északkeleten és nyugaton csaphat le egy-egy zivatar. 30-35 fok jelenti a csúcsot szombaton. Vasárnap front érkezik, és enyhül majd a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Corgis pop balladájából az ezredforduló egyik legmeghatározóbb drum and bass himnuszát csinálta meg a Baby D. A Faith No More pedig egy picikét a saját arcára faragta a Commodores klasszikusát. Érkezik majd az I Need Your Lovin' és az Easy is a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, le sem tudnánk tagadni, hogy most már nyakig vagyunk a hétvégében. Hát az előző órában is itt volt Wakefield a Saturday Night-tal, Cuny Williams és Moni Love is egy picikét már a holnapról énekel, Michael Gray pedig úgy nagy általánosságban a hétvégét is teríti majd pár perc múlva. Érkezik a The Weeknd itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék. Megmaradt az eredeti hangulata, de azért rárakták azt a szükséges Faith No More réteget, amitől ezt mégiscsak mind a mai napig nagyon sokan inkább hozzájuk kötik, mint a dal eredeti előadójához, Lionel Richiehez, aki pedig elég öreg, az mind a kettejüktől hallhatta ezt élőben itt Magyarországon. Jön a Faith No More és az Easy.

folytatásairól, előzmény filmjeiről már eddig is volt szó. Hát pár héttel ezelőtt új hírek láttak napvilágot Will Smith-szel kapcsolatban. Könnyen elképzelhető, hogy a Randy Guru is majd folytatást kap. Nem is olyan sokára. Jön a Getting Jiggy!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Ma július 17-én van az Emojik világnapja. Arra még lenne tippem, hogy mondjuk a Desert Roast vagy a Top Shot, meg mondjuk a Just a Girl egyetlen emojival hogyan is kéne leírnom, de bajban lennék mondjuk a Real Slim Shady-vel, a The Boy Is Mine-nal vagy a Freestyler-rel. Jön a mai utolsó rejtevesztem.
1: Ez a Night Shift a Best of

0: és kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Best of a legjobb zenék Brightoni duóról van szó, úgyhogy lehet, hogy ők is most ott csápolnak Fatboy Slim bulián. Jön a Freemasons, és az Uninvited.

megváltoztatom a legjobb zenék. A No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták, turnézzák, vagy hát végig koncertezik a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt és a Just a Girl.

Best FM a legjobb zenék, ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a péntek erre a hétre, úgyhogy indulhat a hétvége. Holnap természetesen 6-kor jövök megint, pont úgy, mint ma, majd Slimfit Szabival együtt nyomjuk a 120 percnyi mixet, mert ugye a mai Night Shift extrában a holnapot előre hoztuk mára, és akkor holnap is ma lesz, vagy na mindegy. Szóval, hogy szombat lévén majd hip-hopot és R&B-t fogunk pörgetni 18 és 20 óra között, utána pedig Big Favi Tomi lesz a Night Shift házigazdája. Jön a Gorillaz, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat.